Ragash dat Atlantif, if magaf, jif magaf, fele tereten if, korbit ankol, magatul ankol, una kozat nek is, damost zarum mai fator, mozitaratan al, amazikol al cembe magavar, maga magama var. Netene bridek fel, megit sarum uchitaram faratso egirigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab